0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy ív, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűri tagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai slágra Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex, Kenji, Sam Fed, Loi, a kezdésben pedig Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok. Azért

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Fillért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz?

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel 4 előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés, pár percen belül, Hypaton, Norma Jean, Martin, Out of My Head, a következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle. Az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Budapesti sláger megy, a legmenőbb bulikba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam. A Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Sosszám termék tartalmazza.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Piaci koncerttel indul a győri filharmonikusok új évada. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A győri filharmonikus zenekar különleges helyszínen nyitja meg 2026-2027-es évadát. A társulat szeptember 7-én a győri vásárcsarnokban ad koncertet Zenélő piac címmel. A zenekartól eddig sem álltak távol a merész ötletek, koncerteztek már uszodában is. A céljuk ezzel az, hogy olyanokhoz is közelebb vigye a szimfonikus zenét, akik eddig még nem jártak hangversenyen. A koncert egyszerre kínál zenei élményt és közösségi találkozást. Részletek a győri hírek. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A KNTH női kézilabdaliga menetrendjének egyeztetését követően kialakult a győri Audietó KC teljes programja 2026-27-es évadra. A csapat szeptember 2-án szerdán 18 órától hazai pályán a NECA ellen kezdi meg a bajnoki szereplést, míg a zárófordulóra 2027. május 22-én kerül sor. Az eredetihez képest egy helyen változott a Bajnokok Ligája programja. A csapat az Odense ellen egy nappal korábban, október 17-én szombaton 18 órakor lép pályára idegenben. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
3: Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
2: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na rá, hogy hozom megállás nélkül, most Regál Lilit, a rádió egy DJ-t választottam. A legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a rádió egy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Piaci koncerttel indul a Győri Filharmonikusok új évada. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Media híreivel. A Győri Filharmonikus zenekar különleges helyszínen nyitja meg 2026-2027-es évadát. A társulat szeptember 7-én a Győri Vásárcsarnokban ad koncertet Zenélő piac címmel. A zenekartól eddig sem álltak távol a merész ötletek, koncerteztek már uszodában is. A céljuk ezzel az, hogy olyanokhoz is közelebb vigye a szimfonikus zenét, akik eddig még nem jártak hangversenyen. A koncert egyszerre kínál zenei élményt és közösségi találkozást. Részletek a Győri Hírek. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt, Győr-Moson-Sopron vármegyében is erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
1: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arról, hogy sok lesz a duma.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell is most. Alex Kenji és a Bambolé jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk. Valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Cray Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bambolé itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Jó

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Piaci koncerttel indul a Győri Filharmonikusok új évada. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Media híreivel. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A nyári barkács és felújítási szezon végén sok háztartásban derül ki, hogy egy régi fúrógép, csiszoló vagy elektromos kerti szerszám már nem javítható. Ezeket nem szabad a kommunális hulladék közé dobni, mivel elektronikai hulladéknak számítanak. A MÉH ZRT szakemberei azt javasolják, hogy a végleg használhatatlanná vált szerszámokat hivatalos gyűjtőhelyen adják le, így az értékes alapanyagok ismét hasznosulhatnak. A KNTH női kézilabdaliga menetrendjének egyeztetését követően kialakult a Győri Audietó KC teljes programja a 2026-27-es évadra. A csapat szeptember 2-án szerdán 18 órától hazai pályán a NEKA ellen kezdi meg a bajnoki szereplést, míg a záró fordulóra 2027. május 22-én kerül sor. Az eredetihez képest egy helyen változott a Bajnokok Ligája programja. A csapat az Odense ellen egy nappal korábban, október 17-én szombaton 18 órakor lép pályára idegenben. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
1: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Rádió egy DJ, Regál Lilia fogyarásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a Live Mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a Rádió 1-en, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Sam Feld jön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának. Kanadába utazott, és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. Egy szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell ledolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Feeling, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Piaci koncerttel indul a Győri Filharmonikusok új évada. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Media híreivel. A Győri Filharmonikus zenekar különleges helyszínen nyitja meg 2026-2027-es évadát. A társulat szeptember 7-én a Győri Vásárcsarnokban ad koncertet Zenélő piac címmel. A zenekartól eddig sem álltak távol a merész ötletek, koncerteztek már uszodában is. A céljuk ezzel az, hogy olyanokhoz is közelebb vigye a szimfonikus zenét, akik eddig még nem jártak hangversenyen. A koncert egyszerre kínál zenei élményt és közösségi találkozást. Részletek a Győri Híre. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Szeptember 5-én ismét veterán járművek veszik birtokba a Mosonmagyaróvári Wittmann Parkot. A 15. veterán jármű találkozón több száz klasszikus autó és motor várja az érdeklődőket. A járművek tulajdonosai pedig sok esetben közelről is bemutatják féltve őrzött kincseiket. A térség egyik legnépszerűbb autós rendezvényére az ország számos pontjáról érkeznek kiállítók. Az ingyenes programot egésznapos családi rendezvények, járműbemutatók, online közönségszavazás és alkatrészből őrze is színesíti. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon.
2: Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon.
1: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 Cardi B-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: olyanok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Színre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lolitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás. Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
3: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
4: Vár a 25. Szamária történelmi karnevál. Egy karnevál, 4 nap, 25 helyszín, 78 koncert, 110 hagyományőrző és 16 gyermekprogram. Augusztus 13-a és 16-a között Szamária történelmi karnevál Szombathelyen.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo.
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Védőnői életműdíjjal tüntették ki a Győri Egyetem oktatóját. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkáját. Munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A nyári barkács és felújítási szezon végén sok háztartásban derül ki, hogy egy régi fúrógép, csiszoló vagy elektromos kerti szerszám már nem javítható. Ezeket nem szabad a kommunális hulladék közé dobni, mivel elektronikai hulladéknak számítanak. A MÉH ZRT szakemberei azt javasolják, hogy a végleg használhatatlanná vált szerszámokat hivatalos gyűjtőhelyen adják le, így az értékes alapanyagok ismét hasznosulhatnak. Augusztus 8-án, vagyis ma, a megszokott helyen a Dunakapu téren várja a vásárlókat a termelői piac 6 és 13 óra között. A standokon igazi nyári kínálattal találkozhatnak a vevők, a friss zöldségek, gyümölcsök mellett mézet, tojást és egyéb élelmiszereket kínálnak az őstermelők, tájékoztatott közleményben a Győrszol ZRT. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el! Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Győr-Moson-Sopron vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió Egy Top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió Egyes kedvencével, és ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió Egyel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
5: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Piaci koncerttel indul a győri filharmonikusok új évada. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Győri Filharmonikus Zenekar különleges helyszínen nyitja meg 2026-2027-es évadát. A társulat szeptember 7-én a győri vásárcsarnokban ad koncertet Zenélő piac címmel. A zenekartól eddig sem álltak távol a merész ötletek, koncerteztek már uszodában is. A céljuk ezzel az, hogy olyanokhoz is közelebb vigye a szimfonikus zenét, akik eddig még nem jártak hangversenyen. A koncert egyszerre kínál zenei élményt és közösségi találkozást. Részletek a Győri Hírek. Augusztus 8-án, vagyis ma, a megszokott helyen a Dunakapu téren várja a vásárlókat a termelői piac 6 és 13 óra között. A standokon igazi nyári kínálattal találkozhatnak a vevők, a friss zöldségek, gyümölcsök mellett mézet, tojást és egyéb élelmiszereket kínálnak az őstermelők, tájékoztatott közleményben a Győrszol ZRT. A KNTH női kézilabdaliga menetrendjének egyeztetését követően kialakult a Győri Audietó KC teljes programja 2026-27-es évadra. A csapat szeptember 2-án szerdán 18 órától hazai pályán a NEKA ellen kezdi meg a bajnoki szereplést, míg a záró fordulóra 2027. május 22-én kerül sor. Az eredetihez képest egy helyen változott a Bajnokok Ligája programja. A csapat az Odense ellen egy nappal korábban, október 17-én szombaton 18 órakor lép pályára idegenben. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
3: Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt, Győr-Moson-Sopron vármegyében is erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
2: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek,
6: én
5: csináljuk.
6: Én azt mondom, csináljuk.
5: Nézzük meg. Ez egy halott rovat.
6: De hogy jó, szeretjük de a halott rovatokat.
5: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak, bár semmi izgi nincs. Igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon. És megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
6: Nagyon furcsa.
5: Sokkal több, nagyon furcsa, sokkal több kellemetlen, és szekunder szégyen
7: érzek. A Dunalda hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
8: Laci, le vagyunk tiltva.
5: Gyere vissza, Laci. Az ön által hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
8: Az jelzi, nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben egy tartani.
5: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, igen. Ám inkább kudaszba fulladt rovatot továbbra, és kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
6: Jó, kit
5: hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
6: Mit csinál?
5: Dénesnek hívják, és gyászol.
6: Akkor miért zavarjuk?
9: Halló, tessék!
5: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Szia, zavarhatunk egy pillanatra?
9: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
5: Ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
9: Tibor.
5: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy, milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar.
9: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni. Köszönöm szépen a hívásodat.
5: Köszönjük szépen,
8: Tibor. Köszönjük. Boldog karácsony, szia.
6: Hello, hello.
8: Na, de legalább fölvette, legalább
5: alakul
8: beszélt.
5: Alakul a magyar.
8: Nem rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
6: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
8: Igen. Most kire szavazol?
5: A Republikor Intézetből telefonálok. Ön a bizonytalan szavazók közé tartozik. Hadd győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasit itt bejött. Oké, okay, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony, könyvelő ciripelő hang. Hello, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
10: Hello, tessék.
5: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdi csokolom.
10: Jó reggelt, tessék.
5: Kezdi csokolom, mi egy élőadásból telefonunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
10: Én Magdi vagyok.
5: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
10: Hát, hogyha muszáj.
5: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Supán ezután érdeklődünk.
10: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
5: Jú, ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
10: Hát egy kis fehér kutya, igen.
8: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
10: Hát azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
5: Nagyon jó.
10: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
5: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
10: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozzunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
5: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van is. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
6: Mikor mennek a kutyáért?
9: Még ma.
5: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
9: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
8: És mi lesz a neve a blökinek?
5: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
8: Kis fehér.
5: Na oké, de milyen fajta?
10: Hokkaidó lesz.
5: Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
9: Baranya.
5: Hokkaidó, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes herállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, nagyon szép.
6: Vadász
5: nagyon
6: szép kutya. Tartják hazájában Japánban.
5: Egy ilyen japán fajta, nagyon szép.
9: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
6: Ja, igen. Hogy ez az lesz a meglepetés.
8: Drága egy ilyen kutyus?
9: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a felesének másnap éreménye róla
8: írta. Így van, és akkor neki van igaza.
5: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
9: Köszönöm.
10: Hát köszönöm, ura, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van
5: szó. Tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
10: Hát nagyon, nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
8: Na, de ön miért nem hallgat bennünket?
5: Igen. Nagyon jó.
6: Mert a kutyát keres.
5: Kutyakeresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
10: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
5: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos. Lehet vele
6: csinál,
5: sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
10: A férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen.
5: Köszönjük, csokolom, köszönjük, szép karácsony, csokolom.
6: Csokolom.
8: Hello.
5: Hát
6: akkor tulajdonképpen mi dumáltuk rá őket.
5: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt. Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyenkor osztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS farol, hanem teljesen direkt.
8: Éves.
5: Jó, figyeld, oké, azt mondja, hogy...
8: Csak egy mondat, amíg föl nem veszi, gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
5: Néni majd, mint írva néni, a frak után így repül. Nő, abszolút nő, Ibolya.
6: Most le kell tenni a kezéből a fülállt.
5: Nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
8: Ez egész rövid.
5: Mondom, hogy hát azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
11: Igen?
5: Kezi csokolom!
11: Igen?
5: Kezdjük csokolom, jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni, itt a Feri, a Juli meg a Balázs, csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
11: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
5: Tessék csak dolgozni, jó egészséget kívánunk, és jó munkát, csokolom. Dolgozik a magyar, kutyát vesz, nem veszi föl, hiperventilál és számot ilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
6: Nem.
5: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
8: Most ez megvolt. Na jó, mit mondasz a következőre?
5: Direkt nem mondom be, hogy Sebestyén Balázsék, jó, nem baj.
6: Nem ért.
8: Mondhatod.
6: Nem ért.
5: Hát, mindegy.
8: Miért? A Balázsékkal terelsz?
5: Friderikus Sándor vagyok. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
6: De... Várj.
5: Férfi.
8: Ez női csöngés.
5: Női csöngés, fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
8: Igen, és Híregyházán él.
5: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
6: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
5: Nem biztos, ne várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó...
6: De most csörögnie kell.
5: Arra a mentális állapotra, hogy én kíváncsi vagyok, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
8: Letesszük kinyomni,
5: nem menünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, ugye? Férfi csöngés.
6: Idősebb
5: férfi. Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
11: Igen, tessék.
5: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt!
5: Kezdj csokolom, egy élő rádióműsorból telefonálunk, itt a Julia Feri, a Sebestyén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
11: Természetesen.
8: Ez az a neve. Hogy keresztnevet kaphatunk?
11: Zsuzsanna.
5: Kezdj csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
11: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
5: Deszkán?
6: Mit csinál?
11: Igen. Ápolónő vagyok.
5: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondaton mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közönyi kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
11: Hát, szarul.
8: Ez az! Így kell mondani.
6: És miért?
5: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most
8: ápolónőként
5: úgy?
8: Ápolónőként fizetés is kevés.
5: Jó, hát lehet másokkal is azért.
8: Mondjuk ez igaz.
11: Ez inkább... magánéleti vonal inkább.
5: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
6: Uh-huh. De van esély arra, hogy megoldódjon?
5: Van belőle kilábalás?
11: Nincs.
5: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
11: Igen, így van.
8: Ha megölöd, akkor se?
11: Hát arra van esély, de azért ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
5: Valami jóféle altató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
11: Nem, sajnos nem.
5: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot?
11: Hát igen, mondhatjuk.
5: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
11: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
6: Ápolónő hol?
11: Deszki, kardiológia.
5: Kardiológia. Uh-huh.
8: Oké, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
11: Persze.
6: No. Ezért érdemes felvenni a telefont.
5: Ferenc, kit ismert Szegeden?
8: Még senkit, te fizetett, haver.
5: Hát most már beígértük, ez most már akkor elkérdünk.
11: Oké. Akkor én... Balázs jön velem.
6: Na!
8: Várjál, sokat kérsz azért.
5: Igen.
8: Nem, bárkivel, akivel igen. Mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát nálunk neked.
5: De esik, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
11: Én benne vagyok.
5: Segítene? Egy kicsit?
11: Igen, jó. Igen.
5: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
6: Legkevésbé vele.
5: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
11: De ez most komoly.
5: Ez most tök komoly. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágunk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
11: De szuper, úristen.
5: Na,
6: hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnak, nem?
5: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más karkába veri a család.
11: Földobtáltok a napomat, abszolút.
5: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
11: Sokkal jobb kedvem lett.
5: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölvenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell válaszolnod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
6: Összekatár?
5: Értékhatár? Nincs értékhatár, későre, amit tesztek, de leves és előétel
11: nem legyen. Nem csak éjságyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
5: Nem, itt a...
8: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
5: Jó?
11: Ja, jó. Oké.
5: Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
11: Rendben.
5: 10 után addig kitartás.
11: Köszönöm,
8: sziasztok! Puszi, hello!
5: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa? A hangszíne, jó vagy, a nagyon, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
8: Egy kis jó mindig segít, ennyi. Gyerekek.
5: Nem kell több.
6: Hát Laci, a következő,
8: következő random szám egy szegedi étterem legyen,
5: aki barterba gyorsan le tudjuk hozni. Nő.
6: Nő.
5: Kicsit idősebb. Nő.
6: Nagy mellű.
5: Azt én úgy gondolod? Azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és...
6: Jó fejlesz.
5: Csipogó hangú? Nem.
6: Nem.
8: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
5: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
6: Hogy tettél,
8: de milyen csönd volt, senki a föl nem
6: lesz a karácsonyi ajándék.
5: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit. Jó, hát egy férfivel belefutunk. Én most hallok egy
8: vidéki
5: idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
6: Cigarettás,
5: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkámban. Igen. Dolgozik a magyar?
12: Hello, tessék, Sós Eszter.
5: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, én Sebessé Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
12: Persze, igen.
5: Kezdj csokolom, Eszter.
8: Eszter fiatal, szerintem.
5: Eszter, hát akkor tegeződhetünk Eszter.
12: Persze, köszi.
5: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
12: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
5: házfelújítás, dolgozol, az egy nagy macera, azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
6: Hány generálos lépett le közben?
13: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt az, aki reggel bevilágított az ablakon.
8: A pénzért is kávéért.
13: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
5: De jó.
13: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
6: Most vagy lefagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
5: Kérjük a telefonszámot. De akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
13: Igen, már a romeltakarítás fázisában.
5: Romeltakarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
13: Délnyugat-Magyarország.
5: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házad. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett, amit dolgozol?
13: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
5: Mi a profil? Azt a mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
13: Hát nem unatkozom.
6: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
13: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
5: Celebek, mezitláb,
6: farjadnadrágos, felléringes.
5: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
8: Dolce & Gabbana feliratú dobozkákkal.
13: Nem igaz, három különböző fal előtt.
5: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce & Gabbana fa változott. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
13: Igen, köszönöm szépen. Okay.
5: Örültünk, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
13: Köszi, Balázs. Sziasztok.
5: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem mondom.
8: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
5: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, figyelj, hogy ránk rakjál. Jézus. Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
6: Férfi,
5: beszélget velünk.
8: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
5: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek kivoltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
6: Nagymama.
5: Edit.
6: Igen.
5: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
6: Az lesz.
5: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
8: Miből változtattál?
14: Igen, tessék.
5: Haló, jó reggelt!
14: Haló.
5: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok, zavarhatjuk egy pillanatra, csak két-három kérdés erejéig.
14: Ja, persze.
5: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
14: János,
5: tegeződhetünk, János?
14: Persze.
5: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
14: Végül is. Próbálok pozitívan állni mindenhez.
6: De nehéz.
5: De nem könnyű. A mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz. Ez nem könnyű feladat.
14: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
6: Na de miben vagy most éppen?
5: Tudhatunk, hogy munkaikán, magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétat.
14: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
6: Mivel foglalkozol?
14: Ebbe. Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
5: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönnek?
14: Hát jönnek, csak az árak, amik. Ugye nincs az embereknek pénze.
5: Hát ez igen. Na ez
14: és
5: igen.
14: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
5: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a Jégerhez, vagy a Vermutokhoz, hanem csak úgy tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
14: Elengedek mindent.
6: A csapatszócsak.
14: Úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
6: Jó,
5: hát jó vagy, hát egyébként egy jó megoldás.
6: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
5: Semmit, csak úgy ülsz.
6: Csak nézem, bámul ki a fejedből.
14: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
5: Nehéz téged akkor jobb kedvel ejteni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
14: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
5: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat és teljesen aha. Random. Direkt nem jó. Hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi!
14: Köszönjük.
5: Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni. De kedves, és pitét süt.
8: Jó forró
5: almás, jó forró almás, pitét süt, éppen forcuk rozza.
6: Bele akarsz egy anyja,
5: pitét. Nem, pitét, mert megkóstolod, de te Balázs. Haló?
15: Haló?
5: Haló?
15: Igen.
5: Igen, vagy jó, ne kezdj, akkor jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavarhatunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia.
15: Igen, szia.
5: Hogy hívnak?
8: Keresztnév.
15: Tibi.
5: Ennyi volt, köszi. Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz szépen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
15: Én jól vagyok, dolgozok.
5: Mit dolgozol, Tibi?
15: Tetőszigetelés.
5: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
16: Ugye, már itt van mellettem.
15: Itt van mellettem.
5: A tulaj? Melletted a tulaj is? Ő is szigetel?
15: Igen.
6: Aha. Olcsósítotok?
16: Házunk.
5: Hogy hívják a tulajt?
16: Zoli.
5: Zoli. Ott, szia, Zoli.
16: Na. De... Szia,
5: hello. Na, átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
16: Hát lehet még jobban is.
5: És a saját tetőtöket szigetelitek? Ez a te házad?
16: Aha.
8: Ja. Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
5: Így van, hogy telik a november?
16: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
5: Na, hát ahhoz képest, és akkor most kinek a házába költözhetek be?
6: Önkéntes házfoglalok.
16: A szomszédéba,
5: Ez a 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége, milyen állapotban vagy egyébként úgy, mi a helyzet?
16: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
5: De jó arc vagy, Zoli, de jó arc. És mi a foglalkozásod, egyébként nem mit csinálsz?
16: Azt nem árulhatom-e? Az,
5: jó van, jó, akkor titkos. Add vissza még a munkás emberünket, egy pillanatra még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
16: Itt vagyok.
5: Tibi, te még nem mondtad de hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
16: Én teljesen jól vagyok. Várom, igen. Úgy se kapunk semmit. Hiába várjuk.
5: Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi, még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
16: Én még egyedül.
6: És te nem igazán.
16: Én 23.
5: 20. Ó, Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
16: Én teljesen jól.
5: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
16: Köszönjük.
5: Szevasztok.
16: Hello.
5: Tetőt fed a magyar.
6: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent,
5: gondold el,
6: és egyszer csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
5: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
6: Igen.
5: Ha mondta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
3: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és válts be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Ahol!

új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Védőnői életműdíjjal tüntették ki a Győri Egyetem oktatóját. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkáját. Munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A nyári barkács és felújítási szezon végén sok háztartásban derül ki, hogy egy régi fúrógép, csiszoló vagy elektromos kerti szerszám már nem javítható. Ezeket nem szabad a kommunális hulladék közé dobni, mivel elektronikai hulladéknak számítanak. A MÉH ZRT szakemberei azt javasolják, hogy a végleg használhatatlanná vált szerszámokat hivatalos gyűjtőhelyen adják le, így az értékes alapanyagok ismét hasznosulhatnak. Szeptember 5-én ismét veterán járművek veszik birtokba a Mosonmagyaróvári Wittmann Parkot. A 15. veterán jármű találkozón több száz klasszikus autó és motor várja az érdeklődőket. A járművek tulajdonosai pedig sok esetben közelről is bemutatják féltve őrzött kincseiket. A térség egyik legnépszerűbb autós rendezvényére az ország számos pontjáról érkeznek kiállítók. Az ingyenes programot egész napos családi rendezvények, járműbemutatók, online közönségszavazás és alkatrészből őrze is színesíti. Részletek a mosonmagyaróvári hírek.hu oldalon. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt, Győr-Moson-Sopron vármegyében is erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb helyszínek közé.
5: De mi?
4: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
6: de ez?
4: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
5: Az?
4: Na, mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
6: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
4: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
5: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
6: Budapest leteszi a csomagját, és megnézi.
4: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
6: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
4: másodikok lettünk.
6: Látványosság.
4: Másodikok lettünk, így van.
6: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
4: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
6: használni.
4: Használni is tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
5: egy mohú automata?
4: Lehet, tessék?
5: Mohú automata?
4: Igen, lehet használni is. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
5: De Pesten van? Benne belvárosban?
6: Hát ha budapesti?
4: Pest, egészen pontosan Pest.
6: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
4: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
5: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
4: Ja, a déli, a Deák tér?
6: A Deák téri. Ja,
4: azt nem a Vidámparkban gondolod.
6: Nem, hát a Deák téri óriás
4: nem
6: kerék. Nem az. Asszonyja.
5: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, a Gellérthegyen.
6: Nem.
4: Nem, az Látású Budán van.
6: Biztos, hogy nem. Ja,
5: hogy mondtam, hogy Pesten van. Pesten? Pesten? Pesten? De, nekem, de ugye mindenki a vidéki.
6: Kilenc körül már velünk lesz.
4: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
5: De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek
4: hívja. A vidéki nem tudja, melyik a Pest. Budapest. A budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
5: Ez most övön aluli volt, mert Pesten, tehát minden, Pest. Mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
4: Budapesten belül.
5: Mégis Sebestyén Balázsnak hívja.
6: Főmegyek Pestre.
4: Pesten van.
6: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
5: Pesten van is csalódás.
4: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
6: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a ízéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
4: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
6: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a trolli mellett.
4: Rohadjanak ezek meg ott, ahol vannak.
6: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikációval eljutni A-ból B-be, azért ne
4: benyújtja. Azért, hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik nem. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Storehouse, és a Garda-tónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
6: Ezek hülyék.
4: Ezek tök jó helyszínek egyébként.
5: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, ott azok a folyosók azért, azok nem ilyen életigenlőek, nem?
6: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
5: nem
6: még...
5: csak az elmúlás szaga van bennem.
6: Hát
5: de
6: sok is fajta,
5: igen, nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez a, meg ugye ez az öltöző, meg minden
6: hát szóval. Nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
4: Európa igen. legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mint tudom, 100 éves, vagy mint tudom, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
6: Mi a baj oda?
5: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
4: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom. Gondoltam. Hogy az nagyon gondolom. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
5: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természet ízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
6: És tényleg, így és van.
5: Nekem ez egy ilyen...
6: És miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen.
5: Burger King.
6: Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszállni, ha nem a újabb 10 ízét.
4: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
6: A tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
4: Azt sose találod meg azt a
6: plán. Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
4: Angkor
6: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
4: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
6: Az volt egyébként őszette a belépőt tőlünk.
4: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
6: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától. Tehát, aha, hogy érted?
4: De ott nem a hely volt rossz, csak sok
6: hát
4: turista volt.
6: A hely az tulajdonképpen nem
4: a hely az adta?
6: Hát az adta, ú, az adta.
4: Csak
6: az
4: hogy sok a turista, és ettől kiábrándított.
5: Én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
4: Ha medvetavat meglátod egyszer.
5: Egyszer. Soha ilyet még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
4: És álltál.
5: Ahogy a lábujjadat beledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más, és megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokba lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen, valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
6: hát
5: olcsó,
6: az a különlegessége.
5: Ilyen napidő krémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
4: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
5: Nem.
4: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel.
6: Ez a
4: Walk of Fame.
6: Ez tényleg.
4: Te ott voltál?
6: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
4: Hát igen, most ott egy csillagra oda van, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
6: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
4: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, Szilvás Várad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
5: Nekem tudod, mi volt ilyen?
4: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
5: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolc

0: És akkor...
1: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
0: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze.
2: Nehogy
0: nem tudom, hogy milyen a flóra és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
1: szlávoknak, a szorítsd, semmi nem megy be neki.
0: Úgy mentünk még, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még.
2: Tudtad úsztatni.
0: Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
2: Fölkapták.
1: Igen. Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
2: Már a neve is jó.
1: Egyébként ez úgy a jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, ú, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni?
2: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép lesz a hétvége.
1: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
0: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
1: Vannak jó tanösvények.
0: De jó, de most
1: vannak jó tanösvények.
0: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párduc tanösvény.
1: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jutsz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
2: 2009.
1: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
2: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
1: már? Ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
2: Nagy?
1: Vagy,
2: igen, nagy? Hát, nagy, hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy? Kicsi. Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
1: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
2: Hát az a város jelképe.
1: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
2: ha már ott,
1: ha
2: vagy,
1: ott vagy, megnézed a pisilő kisfiú.
0: Ne brüsszelezzél, ne
1: brüsszelezzél. Már a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-jükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk oda, fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, végig főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündik ülte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
0: Most lehugyozni a szalmabálát.
1: Az abszolút,
0: az,
1: igen.
0: Az nem annyira helytálló.
1: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
2: Gyerekek, Hurgadából voltam fölmenni a piramisokhoz.
1: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
2: az
1: szépek.
2: Új, de szép,
0: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
2: Ugyanez mondjuk a Ausztria, Hallstatt.
1: Hallstatt.
2: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska, igen. Egy, igen, sor ilyen egy sor ház, egy sor, van,
1: igen.
2: Lépni nem tud a turistáktól.
1: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésed, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
0: Jaj,
1: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Piaci koncerttel indul a Győri Filharmonikusok új évada. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Media híreivel. A Győri Filharmonikus zenekar különleges helyszínen nyitja meg 2026-2027-es évadát. A társulat szeptember 7-én a Győri Vásárcsarnokban ad koncertet Zenélő Piac címmel. A zenekartól eddig sem álltak távol a merész ötletek, koncerteztek már uszodában is. A céljuk ezzel az, hogy olyanokhoz is közelebb vigye a szimfonikus zenét, akik eddig még nem jártak hangversenyen. A koncert egyszerre kínál zenei élményt és közösségi találkozást. Részletek a Győri Híre. Augusztus 8-án, vagyis ma, a megszokott helyen a Dunakapu téren várja a vásárlókat a termelői piac 6 és 13 óra között. A standokon igazi nyári kínálattal találkozhatnak a vevők, a friss zöldségek, gyümölcsök mellett mézet, tojást és egyéb élelmiszereket kínálnak az őstermelők, tájékoztatott közleményben a Győrszol ZRT. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is. Ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Győr-Moson-Sopron vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is egyedül élő, idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Na most kapták a recsendékot.
5: Hát egy
6: új cicik.
5: Az.
6: Na, megint.
5: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most mindenki üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
4: volt. Na, Alcatel, vagy mit kaptál?
6: Egy Nokia.
4: Van egy Nokia. De most nektek mi a menő?
5: Egy aktív flippes.
4: De most kérdezem komolyan, nektek ott bekerném, mi a menő?
5: Ez egy Samsung Galaxy S25.
4: S25. Samsung Androiddal.
5: Na, valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
4: Samsung. Hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
5: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
4: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
5: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
4: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátani. Androidnos.
5: Mi a bajod egyszer vele? Használtál bármikor?
4: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Ez, egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az, Aki Androidot használ, az
7: más,
4: buta.
7: Az más, érted?
5: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
7: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a, hogy hívják, a telefont az asztalra, és kiment.
4: Igen.
7: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
4: Tökéletes. Én nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
5: Az
4: a baj.
5: A szüzesség.
7: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
4: Úristen, ne csinálj.
5: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét. És
7: azzal
5: én
7: teszed magadévá.
5: Megrontani ezt a telefont.
7: Érted? Azzal teszed magadévá.
4: De kemény vagytok.
7: Ekkor lesz ez azt a te telefonod. De hidd el.
4: Igen, tényleg, hát, és ez ennyi. Igen,
7: igen, hát veszel egy új motort.
4: Igen.
7: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
4: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
7: Hát most neki ez jutott.
4: Okay. Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autó. Autóval, vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
7: Mindenki a saját szintjén nyomorúságos.
4: De mikor kaptad meg ezt a telefon?
5: Tegnap.
4: És miért nem szedted egy napja lassan, vagy egy fél napja?
5: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
4: Úristen. De most tényleg mondja, de hogy fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
5: Igen.
4: Van távirányítótokon is nejlon?
5: Van, persze.
4: Van az ülőgarnitúrátokon?
7: Nem van nejlon, de rossz, most rossz nyomon jársz.
4: Hogy fél napja kapsz egy telefon. Van hát egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
7: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlon az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
4: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy... De hogy miért?
5: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol. Mi újra és újra kicsomagolom.
4: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
7: Nem, csak élvezik.
4: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
7: Eredendően rossz vagy haver.
4: Biztos, aláírom. Hát fogod, leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
7: Igen, élvezed, hogy új.
4: Csak a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
5: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
4: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, ezt le tudod hozni, meg
7: ez
4: tudod
7: olyan,
4: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy mások vagytok.
7: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
4: Nézegetsz egy szelet tortát.
7: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy majd egy óra...
4: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
5: Soha nem kaptál semmi.
4: És az a dolog, hogy ti néztek rám furán, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Igen, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta valakit, örülnék neki.
5: De ez olyan, mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis barányozás.
4: Egy nejlon egy telefonon, az előjáték?
5: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele, örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké. De hát igen, én akartam elvenni ezt.
7: A hallgatók nagy többsége velünk van.
4: De oké, én
5: soha nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted?
4: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, ha vissza kell vinni, mi van, ha összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az,
7: de
4: hogy...
7: Nem, pont, hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
5: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyak.
4: Így van.
5: Ez nem igaz.
4: De abszolút
5: nem
4: igaz.
5: Nem.
4: De abszolút
5: nem.
4: Igaz.
5: Csak az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Erre én rácsodálkozom. Szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
4: Vannak
5: hogy...
4: még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Én most komolyan mondom, én
7: de
4: most hazamegyek.
7: Én most hazamegyek.
4: Hogy a 21. században kapsz egy telefon. Tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszed, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg vele, tényleg az... Zsül!
7: Tényleg veled van a baj.
4: Anna!
7: Veled van! Hát
4: segítsetek!
7: Hát
4: írjátok meg rá, hallgatok!
7: Te
4: most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen ez? És azt jelenti nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
5: Nem,
4: ez a világ megérett a pusztulása. Tényleg velem van az. A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki, százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátomat, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam. A fóliát simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
7: És most
4: engem próbáltok meggyőzni, és... Nem hiszem.
8: Nem, én megértem a Julit.
4: Igazad van, Juli, prosztul vagy.
5: Meg vagy kérgesedve, Balázs.
8: Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
4: Nézegeted a
7: tortát.
8: Egy picit átadom magam. Igen.
7: Igen, nem az, hogy jaj, egy szület is a tortát.
8: És már neki sesek, és rombolom szét. Nem,
4: egy picit megállok. Trombolom.
8: De nem, egy picit megállok,
4: de picit megállsz, átadom magam ennek. Oké, okay, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát és használom. De egy napja rassa rajta van a fólia.
8: Nem azért van rajta.
7: Leszedted a fóliát, Jézus.
8: Nem, Balázs, nem, ezzel nem értek egyet. Nem.
4: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
7: Üzzette le! Hát mondja meg vele!
4: Na, this is my man! This is my man!
7: Jó, Laci, nem mondta te, aki...
9: Megkért, hogy telepítsem át a régiről az újra.
4: És úgy akartad telepíteni, rajta van a fólia.
5: Persze! Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
9: Semmi, kíván.
5: Nem erről van szó.
9: Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem, hát már kirakta ide.
7: De hát ez az ő telefonja.
9: Ha kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkaptam.
7: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
9: Igen.
7: Te megkapod azonnal.
9: Úgy, igen.
4: A sejem cukorról leveszitek az alufóliát, kérdez egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg...
8: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keverjük. Ezt a Feri pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer, figyeljetek.
4: Értjük.
9: Ébe venne új telefont, ez nem lenne.
4: Hát
8: ez komolyan mondom. De erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is tudjuk, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új telefonom.
4: Én nekem is, gyerekek, nekem is, és láttátok, hogy néz ki, az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t, én se. De hogy milyen szarosztok azzal a fóliával.
5: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
8: Minden.
4: De nem,
8: azért,
4: nem.
8: Így van,
4: Julival
8: értek
7: egyet.
8: Abszolút.
4: Ez egy fólia.
8: Jó van,
4: hagyjál. Ez a birtokba mevés. Katmandúból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem, mert szeresd azt a szobrot, amit hozták Katmand. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
7: Mert az a világ már nem az a világ, ahol... Érted? Itt van, a hallgatók írják. Attila... az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi bulit.
4: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
7: és valaki... Csinált egy darts tábla avató bulit, aha. Ezen egy picit, na,
4: oké, ebben
7: kapaszkodhatsz, és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája.
4: Hagyjad,
7: és jött Attila, aki belevágta a dárcot.
4: Jó, én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
5: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
4: Abszolút. Én ezt tökre, tökre elfogadom.
5: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
4: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. Ami aztán én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy sem fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, hogy nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
7: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
9: Azt
7: mondta,
9: telepítse már.
7: Azt mondta, hogy tép le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
4: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autót, de egyébként az autó oké, azért meg a napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
5: Sosem simogattad a műszerfaladat.
4: Tessék? Kérem,
5: te valószínűleg, de a műszerfalat.
4: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
5: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen.
4: Aha.
5: Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg úgy meg köszönsz neki. Kapcsolódtok.
4: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában
5: kimondsz, hogy nem erről van szó, hogy
4: igen. Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitre egy csúnya húzat.
8: Nem, ezt nem értitek.
4: Ez a típusú gondolkodás.
8: Nem, ez nem igaz.
4: Ha teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolat.
8: Nem,
7: arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
4: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
8: Nem,
7: meg bántóan tufa vagy
8: passzus. Bántóan tufaság van benne.
7: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
5: Süst meg, pont ma kaptál új tokot.
4: Simogattam.
5: Te tahó.
4: Simogattam, fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
8: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használtam, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta,
4: jó, okay.
8: Most megy át az adat, most, és persze. Ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon a szüzességét.
4: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
8: Ez tényleg.
4: És ez most hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggel bemenni.
8: Nem fogtok találkozni.
4: Én ma jó kedve jöttem ide.
8: De maradjanak az! De
4: ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
8: Nem, ez személyiség.
4: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, ez nem, egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten.
8: Ez nem proliskodás.
4: Mi lehet nálatok otthon?
8: Dehogy is.
5: Vannak például nagyon klassz ruháim.
4: Igen? És nem hordod őket.
5: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Hát miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
7: És beleszart az ünneplésbe.
4: Jó.
7: Odaállt mellé, érted, és...
4: Jó, akkor mindjárt fél nyolc után felhívjuk a Szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgettünk sokat? Jön a Szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
8: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
5: Szeretek néha kinézni az ablakon lefelé.
4: Szeretem megnézni, hogy
8: a prolikat,
4: értek.
8: Hogy
4: milyen furába vagytok. De azt nektek én ugyanilyen fura vagyok.
8: Tudod milyen? Gondolj, van egy új lakásod.
4: Igen?
8: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
4: Igen?
8: Ennyi. És hova? Ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű, új, be akarsz kötni, és valaki végigmegy sáros cipő. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
4: semmi
8: hogy
4: nincs
8: meg
4: benne.
8: Új, nincs benne semmilyen.
4: Nem, abszolút nem. Én azt valószínűleg az én, nem, valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen.
5: Igen,
4: más.
5: De nekem van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
4: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok, semmilyen kapcsolatban.
7: Hát ez baj.
8: Hát ez igen, baj, ez mert nekem baj. Van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni.
4: Nem,
8: egy-egy,
4: nincs.
8: Mit tudom én, egy olyan kis doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
4: De most más, oké, most vannak fotók, oké, most van néhány fotó, nyilván az emlék.
8: A doboz.
4: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
8: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
4: Minél.
7: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
4: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használja.
7: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és, értem, és a teljes elfogadása, hogy ez most már tiéd. És jó. Annak jó. Része, hogy te veszed le a fóliát.
4: Oké, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
7: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
4: És ugyanitt új munkatársakat igen.
5: Igen, és az Anal Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
4: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és béké hagynak.
3: Igen. És akkor egy rövid szünet. Anna jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Védőnői életműdíjjal tüntették ki a Győri Egyetem oktatóját. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Sosné dr. Kis Zsuzsanna a díjat kiemelkedő védőnői, egészségfejlesztő, család- és gyermekvédelmi, egyetemi oktatói és tudományos tevékenységéért, a fiatal szakemberek támogatásáért, valamint a védőnői közösség fejlesztésében és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének alapításában végzett példaértékű munkájáért vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. A nyári barkács és felújítási szezon végén sok háztartásban derül ki, hogy egy régi fúrógép, csiszoló vagy elektromos kerti szerszám már nem javítható. Ezeket nem szabad a kommunális hulladék közé dobni, mivel elektronikai hulladéknak számítanak. A MÉH ZRT szakemberei azt javasolják, hogy a végleg használhatatlanná vált szerszámokat hivatalos gyűjtőhelyen adják le, így az értékes alapanyagok ismét hasznosulhatnak. Augusztus 8-án, vagyis ma, a megszokott helyen a Dunakapu téren várja a vásárlókat a termelői piac 6 és 13 óra között. A standokon igazi nyári kínálattal találkozhatnak a vevők, a friss zöldségek, gyümölcsök mellett mézet, tojást és egyéb élelmiszereket kínálnak az őstermelők, tájékoztatott közleményben a Győrszol ZRT. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Győr-Moson-Sopron vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
5: Ez
4: miss,
5: én vagyok?
4: Ez nem te vagy. Hát,
5: tökbokból is.
4: Tökbokból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehetsz ő. Nem
5: az
4: lehetsz
5: én babám ő. Egy fekete nő.
4: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
5: Ez micsoda?
4: Az elkerülhetetlen.
6: Csak nem mindegy, hogy hol.
4: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
5: Én már érzem is a Lourdes-nak a padlóját a karcsom alatt, igen.
4: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled. És van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segreesés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. A Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
6: Miss nem vagy jamaicai.
4: Nem vagy jamaicai.
5: Mert nem vagyok jamaica, és honnan tudjuk,
4: hogy mert hogy jamaica kié?
6: Kié a jamaica?
5: A nyíregyháziaké.
4: Kisre válsz, oda lesz, hogy kibújt. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísértezel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod? egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy hogy jutsz el.
5: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltük, hogy azok az én
4: életeim. Akkor is te leszel, kokain szívsz, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hányatott a sorsunk, de hogy tényleg életed estéje.
5: Igen.
4: És mi történik, egy földig érő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
5: A zenekari árokba?
4: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
6: Nem, figyelj. Ez fájdalmas volt.
4: Figyelj, úgy
5: Jamaika tűz... elhagyta a csecsoportot.
4: Jamaika kipontozott.
5: Jamaika kilépett a csecsoportból.
4: Igen, Jamaika, igen. Jamaika, igen, igen. Az üzenet törölve veled, Jamaika kilépett a csoportból.
5: Atya úristen.
4: Atya úristen.
5: Atya úristen.
4: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből ki össze. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
5: Ez nem Marianna árok, ez már Jamaika árok.
4: Igen. Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt mondja, nem.
5: Jó, neked időrendben nem elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
6: Több is van.
4: De valakinek nekem több ilyen kártyája van.
5: Nekem egy paklit adtak.
4: Kihelyet álltál sorban.
5: Bármikor húzhatok belőle. Egyszer a nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsöntött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egyik kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az az információval, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
6: A két lábbal a székre.
5: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, én meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
4: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
5: Kettel a hetes buszra, aznap este, nem tudják, hogy van összefüggés.
4: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyvel, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
5: Konkrétan a lángosok leestek a szállítóra.
4: Szeizmikus anomáliák történtek, berejzett a Richter skála.
5: Mi Richter?
4: Nekem van Richter skálám, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincsen Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skálám.
5: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsorban. Hiszem, hogy ez a két pánik a legjobb ötlet. Na igen, szóval, hogy
6: egyes,
5: igen, jó.
4: Ebben már te vezet. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Bődületesen nagyot esélye.
6: Hát ott volt ugye a Lurdi házas.
4: A Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
5: Az felfoghatatlan.
4: Minden idők legnagyobb esés ever. Lurdi étkez, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
5: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. Salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
4: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál, figyelj, vagy csak feküdtél, és ráesett a rizibizi.
5: Nekem blackouton volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így. Tudod, én magam elé csattam a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
6: De a pattáj maradékok csúsztak le az arcodon?
5: Saláta volt, hálisztalak, igen, de meg a gyerek kínaija, igen.
4: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Nem nincs
6: kiélvezni,
4: vagy mi? Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz feladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtam, fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
5: Jó.
4: Ez a jó megoldás. Tehát tényleg többször álltál sorba.
5: Egy év ezelőtt sétáltam az alsóösi strandon.
4: Ne!
5: Amikor a gyerekkel együtt sétáltam a strandon, és ugye tehát, hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy sima focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
4: úristen,
5: akkor elferült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom.
6: Ez megalázó.
5: Mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejvernek egy labdával.
6: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
4: De, de még be is szólt.
5: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, hogy ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És most szétálok a strandon, érted? És hogy nem jössz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondom azt, hogy ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neked a drága szemüvegemben.
6: Én egyet húztam ilyet életemben.
4: Neked te is kihúztad?
6: Még amikor híres Best of együttes voltunk, a Abaházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztbe volt egy sörpad. A színpad szélén
5: és kerül. És már nem láttad meg.
6: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
5: Megérkezett a modoros
4: Épp volt Feri. Mindig így jön be a színpadra. Ez a sörpad, ez a hosszú pad.
6: Az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát te nem is gondoltad, hogy
4: és már gitárral a nyakadban, úgy, ahogy van.
6: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, a fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
4: Úristen.
6: Mondom, gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
4: De egy nagyon-nagyon.
6: Nagyon.
5: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádban van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
6: és
5: alatt.
6: Már pengett.
4: Kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
5: Én Hendrixesben, igen. Jó.
4: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez tömegben
5: de Balázs,
4: történik.
5: Hol van a te kártyád?
4: Képzeld el, én beszartam.
5: Nagyon szeretem.
6: Szerintem te vagy a 10 pontos.
5: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
4: Igen. Álljátok, az Eszti ütötte el lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
6: Szemetek vagytok.
5: De
6: nem
5: elég jó.
6: Bántani.
5: Ez elég jó volt azért.
4: Igen, ez szelleves volt.
5: Én magam jelöltem ki, az a jöttetek.
4: Igen, ez szelleves. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldalon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
6: Na, ez kinek volt meg becsukott
4: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem felfoghatatlanul
6: durva.
4: Neked
6: volt üvegajtód? Mert nem. Az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
4: Hogy nem látod.
6: És beszélgetsz, és ráfordulsz, pam.
4: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem
5: veszed észre. Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
4: Hát, hogy... Brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted
6: hogy
4: valami. Igen.
5: De miért van ennek érzelmi vonzata?
4: Meg kellene megláztad, mert megszégyenülsz.
5: De még akkor nem is vagy tisztább az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermeki, nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összes ilyen gyermeki esésed, így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen, tehát én el tudnám sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
4: Mert hogy egyszerre történik minden, egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
6: Annál rosszabb, amikor mindenki téged néz.
5: Figyelj, és ez. Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem. Az utasokkal teli villamos.
4: Ez egyébként ez jó felség.
5: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő, utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
4: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem kérdezzétek meg Joe Biden. Egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő, mindenki esett, egy fiú akart fel

0: én egyszer úgy estem a biciklivel viszonylag nagy tömegőt Margit-sziget, nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre, anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllők közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tobi, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
1: Mindenki lassult,
0: és mész a levegőbe, ugyanis lefele az Árpád-hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit-szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, mikor biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bici, azonnal fejrász, sanctalan vagy beesett a küllők közé. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam. Nem tudom, hogy ott vattacukrozó gyerekek, idősnénik, tudod, mindenki. És te ott vagy, nem voltam.
2: Igen,
0: 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az idősnéninek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből nem lehet fölállni, és emlékszem a nénire.
2: És anyám, ennek a felébe belehaltam volna.
0: De ez mindenkinek van. Egy ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni, ezt a kártyát.
2: És a BKV-n, amikor az ülés mellé ülsz?
0: Olyan volt, de ezt nekem buli után hajnalban.
2: Nem, én voltam. Ezt egy eszterevű hallgató hívta. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
0: Jézus az Isten. Milyen, és annyira ciki.
2: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
0: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol és megijedsz és fölébredsz. Kicsit más tím, mert kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet és rángatózol egyet és körbenézel, hogy ki láttad.
1: Arra.
0: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlen a dolga BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózol, fölébredsz.
1: Völtve.
0: Figyelj! Nincs cikib. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszonytánc közben elraboltak a mennyasszony, de futó közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két metszőfogat.
2: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
0: Igen, én egy olyan sztori tudok.
1: A mennyasszony rablásból.
0: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt is. Tehát kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
2: Na látjátok, ezért főként biztonságban helyezik.
1: Igen, mint itt ezért. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
2: Nem hiszem, hogy ezt oldani.
0: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszony tánc utáni elrablás.
2: Így van. Nagyon helyes, látjátok, biztonságos élete tényleg.
0: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a metszőfogat.
2: De az egész mennyasszony rablás annyira prostó.
0: Nagyon prostó.
2: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, hogy vendégül lásd ezeket az emberek, hogy jól érezni magad, és jön, felgyűrt ingúja, kigombolt ingel,
0: izzadva,
2: ezeket, malacmódra izzadt, ilyen büdös emberek.
0: A legrészegebb,
2: emberek.
0: aki akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége.
2: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
1: Régi hagyomány,
2: nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, hogy pontosan mit csinál, már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát hogy tudod, itt csatakosan.
0: Viszont az a jó a félig letört metszőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
2: Le tudja kaparni a kaparót.
0: Susi, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. Hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a metszőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
2: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
0: Szerinted?
2: Mi lehet az, de mi történhetett?
0: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
2: azt
0: mondja?
2: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
0: Atya,
2: egy
0: úristen.
2: Banánhéjon. Ez mennyire ilyen filmes jelenet.
0: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falutábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk melő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis ablakán kimászni, hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény. Ja,
2: figyelj, és Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen. Magamra terítettem egy hálózsákot, mert fáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúzta rólam a bört.
0: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumplizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, egy mondok bowling. Beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szana szét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.

0: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
1: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
2: Esküvő csokordobás, háttalálsz, másfél méteres patka, nem nézed a levegőbe a csokrot, hátraléptem, konkrétan be, és még a csokor is rádesik. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
1: Jaj,
2: Nem volt több randim a srácsa. Egyébként pedig ez cuki helyzet is tud lenni.
0: Jó indítás.
2: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli, szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
1: Hát nem?
2: A csaj most egy első szégyenébe, de hogy te közben meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
1: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségű veszem.
0: De lehet, hogy itt a csaj nem akar több, tehát hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar.
1: Ez a hülyeség, ez mindenkinek megtörténik meg amúgy.
0: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
1: Dehogy, hát 38 évet azért ez statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egyél ilyen flagma, mert elmondanám neked, hogy a fejem nem béket, biztos elmesélni még a
0: egy
1: nagy...
0: Egy zsombót.
1: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tuti, hogy voltak
0: nagy esélyeseid. Olyankor nem szokott bajom lenni.
1: Nem?
0: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jóisten.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Loose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone. A kanadai

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Eva Max dala a Whatever a 43.

Tudtuk meg a Walk With Me-t a 42. helyen, a 41-en pedig a Foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 36.

Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes.

Fast Boy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jacksumi és a Riptide. 34. Anoktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery a 33.

0: 12.
1: Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió egy Top 50-ben.

0: time.
1: Itt Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: Itt a Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak, a Kecskemét észak csomópontnál, itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás

0: társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várja bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: A 24.

Ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt félszögődő a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak. 10

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: semmi, de és Don't Leave. Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével, a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

ott van a slágerlisták legjobb helyezései között Opel Light, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opel Light ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab

0: beltéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
5: A Győri Filharmonikus Zenekar különleges helyszínen nyitja meg 2026-2027-es évadát. A társulat szeptember 7-én a Győri Vásárcsarnokban ad koncertet Zenélő Piac címmel. A zenekartól eddig sem álltak távol a merész ötletek, koncerteztek már uszodában is. A koncert egyszerre kínál zenei élményt és közösségi találkozást. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének legrangosabb szakmai elismerésével a Védőnői Életműdíjjal tüntették ki Sósné dr. Kis Zsuzsannát, a Széchenyi István Egyetem oktatóját. Augusztus 8-án, vagyis ma, a megszokott helyen a Dunakapu téren várja a vásárlókat a termelői piac 6 és 13 óra között. A standokon igazi nyári kínálattal találkozhatnak a vevők, a friss zöldségek, gyümölcsök mellett mézet, tojást és egyéb élelmiszereket kínálnak az őstermelők. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
4: A Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerben.

103.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, a stúdióban már Kóródi Petra, ez meg a Daily Mix. Szép szombat délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Jön már is a folytatás időjárása. 32-34 fokos csúcs, napos száraz idő, ebben bízhatunk, vagyis hát ez áll a jelentésekben. Estére sem várható csapadék, 29-32 fok viszont mindenképpen. A folytatás Szigalával, Jacksonival és Island Kidronnal telik. Már is szólítálunk a rádió egyen a Rittáj.

103.1 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, a stúdióban Kóródi Petra, ez meg a Daily Mix. Jól lehet közlekedni a városban az információink alapján. Ugye torlódás lehet, de egyébként a csomópont is jól járható. A Zöld utca, a Fehérvári úti csomópontról beszélek, ahol útépítés van, egy sávra szűkül a forgalom, és sebesség és forgalom korlátozás mellett lehet autózni. Jó utat, és mindenki vigyázzon magára. Lady Gaga jön, vele már is szól.

103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr, itt a Daily Mix, szép szombat délután a stúdióban Kóródi Petra, Travis Kelce felesége énekel nekünk a folytatásban. A sportoló egy kicsit meghízott, legalábbis egy friss edzőtábros képsorozat tanúsága szerint, azt mondják a boldogságtól, a szerelemtől és a friss házasságtól. Hát ezt abszolút adom, a feleség pedig nem más, mint Taylor Swift, övé most a következő pár perc szól, a Fate of Ophelia, itt nálunk a Rádió 1-en.

103 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr, augusztus 8-án ez a Daily Mix, a mai ünnepeltek meg a Lászlók. Sok boldogságot kívánok nekik. Nevük a szláv Vladislav név magyar formája, elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Sok boldogságot kívánok, kedves Lászlók, és egyúttal Isten éltesse azokat is, akik szintén ünnepnek tekintik ezt a napot. Legyen erre bármilyen okuk is. A folytatás nekik szól, Kato és John jönnek szól a Turn the Lights Off DJ Dark remixében.

0: Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
0: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült! Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek! Tökéletes választás! Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu
3: Vár a 25. Szamária Történelmi Karnevál! Egy karnevál, 4 nap, 25 helyszín, 78 koncert, 110 hagyományőrző és 16 gyermekprogram. Augusztus 13-a és 16-a között Szamária Történelmi Karnevál Szombathelyen.
5: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

is my radio show on Radio 1. On Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltélt Twingo-ra, a Rolex-et Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátorról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a rá.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, viszonyult a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok, nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jóba. Sokáig fenn marad.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát mára hol? Úgyhogy fel is teszem a kérdést, Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, good life, ezt azon most a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen, 8-tól 2-ig.
0: Őszoltalomból? Vagy nem engedett telefon?
1: Bevállaltam. Én vagyok a vezető, a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam, most bevállalom.
0: Mész az Oti buliba este?
1: Tantfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja,
1: arra készülünk.
0: Oh. Hát,
1: sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.
0: Na ezt most neked küldöm, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és nektek

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is, nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk, 5 órától pedig Cookie Mix-tel majd, Before Party Show, Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
3: Szeretnéd otthonodat egyszerűen és költséghatékonyan megvédeni? A Patent Optimum csomag pont neked készült! Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek! Tökéletes választás! Társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
4: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oil-kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oil-nál és hozd ki a legtöbbet a nyárból! Részletek az oil-kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfrancia DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahó!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kis Márti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy...
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy...
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában...
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig...
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkós, itt aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz. Az

0: time. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. Two steps to the level. Az igazi

0: Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Oti Show-jára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620-311-111, ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégéjén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés, Rádió 1-esek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai appokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra enyhül az idő.

Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, aki akkor is ott van a sláger listák élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ sláger listáin Shakira Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye két órás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Márti voltam. If

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak

0: pont neked készült. Nincs beszerelési díj, nincs kommunikációs rendszer használati díj, nincsenek rejtett költségek. Tökéletes választás, társasházi lakások, lakótelepi otthonok, lépcsőházból nyíló ingatlanok védelmére. Ne várj a bajra, válaszd a Patent Optimum csomagot és a biztonság minőségét. www.patentsecurity.hu.
1: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból! Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
4: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
3: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
4: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandóan probléma van velük.
5: És megfagynak. Hát,
3: na. Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohos töbörjek.
4: De azért egyedi kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki húsz fok.
3: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
4: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belőfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Mindenkinek jó remény soraim, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igaz imáslágereket megszakítás nélkül, Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc notam, hogy jól mondtam. Bamborez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó hírem van, 15 percig nem beszélek.

nektek. Kicsit dilisácsáj, de sokan szeretik ezért. Lady Gaga-ról van szó, és érkezik Abracadabra. Van egy kis információ. Ő egy DJ Dark Remix, jó? Szóval, hölgyeim és uraim, 19 óraig még egyszer hangsúlyozom. Mixelek nektek az igazi mai slágereket. Hát igen, Before Party Show Summer Edition. Van egy jó hírem még. 14 percig nem fogtok hallani rólam semmit, csak mixelek, jó? És ahogy mondtam, akkor jön

Magyarországon nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ich bin Kukija, das ist gut, ja, zusammen, ja. Kamád érkezik, és jöjj, yourself. Az elegújabb daltöle, s nem x-elek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixerek nektek az igazi ma is legereket. Before Party Show, Summer Edition. Ahé, hopp, kukikám, mixeljél! Ó, oh, de jó ez! Allez, coquille, allez!

Tó, hirdetek nekem, óriási zenéről van szó, és van egy jó hírem, 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi más legereket nektek, mert igen, Before Party Show, Summer Edition, hölgyeim és uraim, ha nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: Rányom egy csak igazi, ma is legyen megy, net klasszikán Gucci, bizony, Gucci. Somebody ez a szem címe, csak szólok, nem mindegy. Hamarosan új remixerek nektek az igazi ma is legereket, érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió 1 szülinepi fesztivál. Úgy hívják, hogy Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger mellelők fiúk. Úgy mondtam, sokszor 17 és 18 óra között. A 18-től 19 óraig nincs megállás, míg szerek tovább az igazi mai slágereket, megszakítás nélkül itt a Rádió 1-en. Érkezik Cyril, aki volt kétszer velünk ünnepén a Rádió 1 szülőnapi fesztivált. Nagyon jó fej, tényleg, és jó buri csinál, ez biztos. Szóval, hölgyeim és uraim, fogadok sok szeretettel itt a Rádió 1-en, Stumble In, azaz Monsieur Cyril. És még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

Volt, Martin Garrix, Butterflies, Desmic Chemi érkezik az isteni Accent, Sarah Michamir együtt a szám címe Don't Leave. Sokon szeretik, nem csodalom, sokon is kérik a kíváncsi műsor, azt a dalt. És a kíváncsi műsorról van szó, nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de ahogy mondtam, jön akkor Accent, Don't Leave, és nincs mese, 19 óraig bulizunk, Before Party Show, Summer Edition, allez hop, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, ritmus, tempo, cookie adja neked a tempót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
3: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki sem nyílik az ajtó.
2: Így van.
3: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
2: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lopni, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
3: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit, egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerára, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
2: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

szólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Mezkalálnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ni Fortazo, Prometheus, Timmy Samal. És jó siker ült a szemcím, nem változott, Prometheus. Most érkezik egy úri ember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 Szülinépi Fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha.

0: 25, volta aqui, Wonderful Life. OK? OK.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan

0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Igazi ma is láger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó, tehát jöttünk haza ecsetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: Jó. Jó sikerült?
2: Eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az új Jennifer Lopez és David Guettával együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak, mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény most kicsoda. Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó, jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marha pörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marha pörkölt, az jó. Na, figyelj, ma ilyes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgő számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem. Ennyi.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen, szia Kuki!
1: Ciao, szia! Érkezik a korás saját dalunk, Kanár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk,
3: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyermegy.
0: Ez a

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána kapunk és szakonyak haza.
1: Jó, van, oké. Okay. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék elni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mobelt.
1: Ó, nagyon jó, a szám címet Don't Call Me Up. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek. Neked,
1: köszönöm.
2: Kicsit
1: oké, okay. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Oké, Cookie,
1: szia, szia. Ciao, szia. Érkezik a nunkák a Mabel, igen, és a szám címe Don't Call Me Up. When I'm under-

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, lennök fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki mindjárt kiderül. Halló, halló!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok!
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye a rádióba köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, akkor boldog születésnapot kívülünk neki, hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem?
2: Természetesen.
1: De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni azt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balatonkenese személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi!
0: Igazi mai slágermegy. Ez a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: juttatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát a nagyon-nagyon necces magyarán, minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Oti a színpadon.
1: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen, nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként.
0: És hát az jó, Drakula, igen.
1: És mi hasonlítottak egymásra, nem?
0: Mennyiben?
1: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Drakulával DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: alias Carlos és Burián Brigitta. Isten éltesse az ünnepeteket.
1: Megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána igen,
2: az nem, az retro valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól,
2: azért mondom,
1: és most a Milky-től meg a David Guetta-t, a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta-t, igen.
2: A te.
1: Just the way you are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Khan, de mindegy.
1: Igen, egyébként tényleg igazad. És látod, hogy tudja,
2: Nagyon
1: vágja. Végre figyelsz, ideig nem.

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják, félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként.
1: Felesbe!
0: Igen, hát az óbudai nagy réte.
2: Ott vagyunk na, amúgy, ott. Én eljöttem élőbe.
0: Nem.
2: Én már egy fogat voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
2: Tényleg hazudtam 12:59.
0: Igen.
2: Én is

0: hogy a srácok le tudják ütni.
1: Újdonság, újdonsággal megyünk tovább itt a Rádió Egyen. Juga, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shineből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornára. Most viszont meghallgatjuk itt a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a diszkósit rádió show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetben se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a diszkósit, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája, az ma hangzott el, az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél a szádba, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor épp felészem, és mondja, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolt, amit egyébként csak akár
0: csinált eredetileg. De tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát a sakakán azt szerintem szinte
0: egyébként
1: senkinek.
0: Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilzenben volt egy show. Nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldi. Akkor ott volt,
1: Jézus Mária.
0: És zseniális volt. I Coming Out, azzal kezdett, nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
1: I Coming Out,
2: az retro.
1: Azt nem kérek,
0: viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el, DJ Junior a diszkosítben.
1: Retro.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Retro?
0: Csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral várjátok elő, és velem Hambai PG-vel.
1: Mert a Juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Van, persze.
1: Na, és ezekből nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai.
0: Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem is egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah Perkettő az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másik van, ez a Laura Brandingen, az van 600 ezer. Meg
2: jó,
0: a,
2: hát az
0: meg az a Albano Romina Power felicsítás.
1: De
0: szóval
1: tudod miért?
0: Tőlem,
1: de
0: kéri,
1: tudod
0: szeretni,
1: miért?
0: Akarják. Én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na, miért? Na,
1: hát mert öreg.
0: Ja,
1: hát
0: én
2: ezt inkább szebben mondanám,
0: junior.
2: Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
0: 1 millió 6.
2: Az a szara. Hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá. Tehát.
0: Akkor várj, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás, és még nagyobb nézettség.
1: A haverodnak biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket játszani.
0: Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.
3: Ben trofic, solo spiacente.

0: Ott utána én még érkezem, jó magam, Hambai Pizsi öttevényre, ezzel búcsúzom, ameddig a Földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pizsi voltam, szevasztok!
1: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott, az a biztos.
2: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, hogy 22-30-22-45 környékén kezd Hambai Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosít helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Millie, La Britney, és ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis tribal house-dal, ezzel búcsúzunk itt a diszkosítben, holnap este 8-kor újra jövünk, szava!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a YouTube-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge a YouTube gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek. Ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Showban a Rádió 1-en. A Loving Arms lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira az sok zene stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyi stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabbja, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Showban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: játszói mögött, aztán Newvik jön 10-től, Antonio 11-től, és ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után. Most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én, sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, hogy ma marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetben nagyon jól sikeredett, nagyon rádió egyes, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei műsor.
0: Ennyit a DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Na szóval, az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is. Yeah!

0: Fisher. Egy fantasztikus közös dalban ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andi, és akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: Newfik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, innentől Nyúviké mind a két lemezjátszónk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor ezt viszem haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk! Oh.

0: Nemrég Ibizát, milyen volt, mesélj?
1: Jó, zseniális. Gyors, hirtelen, nagyon-nagyon-nagyon nagy dinamika van ott. Tehát ott azt át kell élni, meg kell nézni. Én azt gondolom, minden kollégának, mindenki, aki teheti, menjen el. Nézze meg egyszer, én a párommal, kedvesemmel, véletlen szerelmével 11 év után úgy gondoltuk, hogy na, akkor ketten ellibbenünk valahova. És hát majdnem két napot sikerült összehozni, de egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és örülök, hogy ott lehettem. Hát nagyon sok jó zenét hallottam, és többek között egy Alex Kenji is befigyelt egyébként, ami itt nálunk itt a Rádió Egyenesen, úgyhogy a Bambolé ott is dübörögött ezzel, úgyhogy itt a rádió.

0: láttátok ugye a feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális. Tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafia-t, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fér bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriásit szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life itt a Rádió 1.

0: És a Rádi MC jön?
1: Így van, nem is akárhogy, én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, nem mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekesség, hogy ez a felvétel, a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett sehonnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Nine Radio Show szombati külön kiadása. New Vic, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
3: Ladies and gentlemen.
2: Antonio.
4: Antonio.
2: World is Mine Radio Show starts now.
5: Így van, innentől Antonio Mix-el, egy óra múlva éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mix-e. Hello, Anti!
6: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

0: Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseniált. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en.

0: Yeah, play the Sandstorm track.
1: What do you mean?

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este éjfélig Antonio a lemezjátszóknál, éjfél után pedig indul Tiesto egyórás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, hogy nekem van kamionos jogosítványom, így tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kapva kaptak az alkalmon a szervezők, és elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy Hajdúszoboszló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés, hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-el, ez a Repeat It éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszóknál. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Tiësto.
1: Tiësto!
0: World is Mine radio show starts now. World is Mine.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiësto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiësto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiësto!

The Weekend Sessions. World is Mine Radio Show.

0: Szettet is vissza tudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixer.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek, hazai, a külföldiek egyaránt csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás éppen, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön, az igazi mai slágerek között ez az egyik legnagyobb nyári favorita Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a Gold

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi